0: Jó, felgőstál.
1: Tenei, dispatch.
0: Nem. The 24-2, your status?
2: 24-2, I'm all set.
0: Copy, all set.